0: Vajrasana.
1: Vajrasana.
2: Vajrasana.
0: If you remember from last few seminars, we spoke a lot about Vajrasana.
1: Ha jól visszaemlékeztek, az előző szemináriumokon gyakran beszéltünk a Vajrasanáról.
2: Na našim poslednjim seminarima smo mnogo govorili o Vajrasani.
0: All these beautiful benefits of the Vajrasanas.
1: Minden csodálatos hatásáról.
2: I o svim dragocenim koristima koje ona donosi.
0: Developing of the memory.
1: Az emlékező tehetség fejlesztő hatásáról.
2: Pospešuje memoriju.
0: Tranquilizing your thoughts and nerve systems.
1: Az idegrendszer és a gondolatok lenyugtató hatásáról.
2: Smiruje misli i nervni sistem.
0: Develops the concentration.
1: Fejleszti a koncentrációt.
2: Razvija koncentráciu.
0: Removes the stiffness of the neck, shoulders and back.
1: A nyak a hát merevségét oldja.
2: Smanjuje napetost u vratu, leđima i ramenima.
0: It brings to the normal function your digestion.
1: Az emésztést megjavítja.
2: Normalizuje probavu.
0: It helps you to remove the difficulties or what you call the constipation.
1: Ha székrekedésed van, arra is nagyon jó.
2: Otklanja probleme sa eliminacijom, sa zatvorom.
0: If you have diarrhea, it helps you to overcome and have a normal stool.
1: És ellenkezőleg, hogyha hasmenésed van, az esetben is nagyon jó segít.
2: Smiruje proljev.
0: It helps your pancreas.
1: A hasnyálmirigyre nagyon jó hatása van.
2: Podpomaže pankreas.
0: It helps your lungs to expand in their maximum capacities to get enough oxygen.
1: Fejleszti a tüdőkapacitást, hogy elegendő oxigén jusson a tüdőbe.
2: Omogućuje plućima da se slobodno šire do punog kapaciteta i prime što više kiselnika.
0: When the body is straight and diaphragm is expand in their capacities, then the heart volume feels more free. It means it's good for the heart.
1: Amikor a hát egyenes, a rekesz izom a legteljesebben ki tud nyúlni, ez nagyon jó hatással van a szívre.
2: Kada su pluća slobodna u svom potpunom kapacitetu, to je dobro i za slobodno širenje srca.
0: Definitely you will overcome the gastric trouble.
1: A gyomor nedvek problémáit is megjavíthatod vele.
2: Potpomaže prevazilaženje želudačnih problema.
0: Also the acidity problem, because all digestion system begins to function again properly.
1: Ha túl sok savat termel a szervezeted, abban az esetben is sokat segít.
2: Uravnotežuje želudočnú kyselinu i probava počinje normálno raditi.
0: It supports your kidney function.
1: A vese működésre nagyon jó hatással van.
2: Podpomaže funkcie bubrega.
0: And it is said also it releases or cures the hemorrhoid problems.
2: Hemorrhoid.
0: Hemorrhoid.
1: Yes. Ja, aranyér problémákra is jó.
2: I smanjuje probleme sa hemoroidima.
0: And this is effect of the Vajranadi.
1: Za Vajranadi hatása.
2: A to se postiže učinkom Vajranadi.
0: It is connected from the big toe and second toe.
1: A nagy lábúj és a mellette lévő lábúj közötti koji, részt köti össze.
2: Koji se nalazi započinje između palca i drugog prsta na nozi.
0: It removes the tiredness. It gives you refreshment.
1: Eltünteti a fáradtságot, felfrissít.
2: Uklanja umor i osvežava.
0: Because your lower leg front muscles are stretched.
1: A láb alsó része kifeszített állapotban van.
2: Jer se istežu mišići nogu.
0: People who are doing some kind of sport, jogging, what you call running, long walk, playing footballs and so on, if they will sit in this posture, it will get quickly again, they will overcome the tension and they will feel more relaxed and regenerating the whole muscles.
1: Aki rendszeresen sportol, nagyon sokat fut, főleg joggol, focizik, Nagyon jó hatással van, hogyha ezt a gyakorlatot végzi, mert nagyon hamar ellazítja a lábakat.
2: Ljudi koji se bave sportovima napornog trčanja, na primjer futbala, njima će pomoći vajrasana jer će im osvežiti nožne mišiće.
0: It controls and harmonizing the heartbeat.
1: Kontrolaja i harmonizaja sivverišt.
2: Kontroliše i harmonizuje otkuce srca.
0: It awakes your anahat chakra.
1: Felébreszti az anahat chakrát.
2: Budi anahat chakru.
0: It means the clarity and devotion.
1: És felébreszti.

0: az odaadást.
1: Donosi jasnoću i predanost.
2: And that's why when you go to mosque or if you see that people in the mosque praying, they sit in vajrasana.
0: Tehát amikor egy mecsetbe mész, vagy amikor látod, hogy az emberek imádkoznak a mecsetben,
1: i zato vidite da ljudi u
0: vajrasanában ülnek.
1: Da ljudi u džamijama sede u vajrasani.
2: May they know or they don't know, but this is my explanation to this posture.
0: Lehet, hogy ők
2: that
0: ezt nem tudják.
2: They feel more relaxed, calm, and that they can express their devotion.
0: Lehet, hogy ők ennek nincsenek tudatában, lehet, hogy ez csak az én magyarázatom, de ezért érzik magukat sokkal könnyebben, és ez ébreszti fel az odaadásukat.
1: Možda oni to nisu svesni, ali ovo je moje objašnjenje njima, kad sede u vajrasani, osjećaju se opuštenijim i mogu lakše iskazati svoju devociju.
2: Also they said it improves your eyesight.
0: Azt is mondják, hogy megjavítja a szemet.
1: Također pospešuje vid.
2: This is a simple posture, but it has a very great effect on the physical level, mental level, emotional level.
0: Egy nagyon egyszerű pozitúra, és mégis nagyon jó hatású fizikai síkon, mentális síkon és érzelmi síkon is.
1: Ovaj jednostavan položaj sa velikim učinkom na fizičkom planu, emotivnom i mentalnom planu.
2: But those who have problem with the ankle joints or the heel, they should not sit in this posture.
0: Akinek problémája van a boka izülettel és vagy a sarkával, az ne üljön ebbe a pozícióba.
1: Ani oni koji imaju probleme sa skočnim zglobovima ili kolenima, ne bi trebali sedeti u vajrasani.
2: In that case you can use some small pillow or some small bank.
0: Ebben az esetben egy kis sámlit vagy párnát tegyél oda a sarkadra.
1: U tom slučaju možete koristiti manje jastuče ili manju klupicu na kojoj biste seli.
2: Also after the operation of the veins you should not do.
0: Viser operáció után szintén ne csináljátok.
1: I ne sedite u vajrasani nakon operaciju vena nogu.
2: This all good benefits takes place because our middle part of the body is completely relaxed and in a best position.
0: Azért van ilyen sok kedvező hatása, mert a törzs teljesen nyugodt és kiegyensúlyozott állapotban van.
1: Ovo se sve događa zato što je srednji deo našeg tela u veoma ugodnom i opuštenom položaju.
2: And many important organs are located in this part of the body.
0: És nagyon sok fontos belső szerv.
2: The trunk of the body.
0: Helyezkedik el ezen a részen.
1: I svi ključni organi našeg tela su locirani baš u tom delu, u trupu.
2: Vajrasana, that's why we have chosen for Khatu Pranam the first posture, Vajrasana.
0: Ezért választottuk a Khatu Pranam gyakorlat sor első pozíciójának a Vajrasanát.
1: I zato smo izabrali ovaj položaj kao prvi položaj za Khatu Pranam.
2: Now, if you want, you can change your posture.
0: Hogyha úgy érzitek, akkor most változtassatok a pozíción.
2: Or if it is not difficult for you, remain seated in Vajrasana.
0: Hogyha nem nehéz, nem megterhelő, akkor maradjatok úgy.
1: Ako vam je položaj težak, možete ga promeniti, izađite iz Vajrasane, a ako vam je ugodan, ostanite sedeti.
2: So Vajrasana is advisable to do. And this is one of the posture which you can do immediately after eating.
0: Nagyon, nagyon tanácsos, nagyon hasznos evés után ebben a pozícióban ülni.
1: Vajrasana se preporučuje odmah nakon jela.
2: After eating you sit minimum 5 minutes or 10 minutes in this posture.
0: Étkezés után 5-10 percig üljetek ebben a pozícióban.
1: Nakon jela sednete u vajrasanu 5 do 10 minuta.
2: Any times a day you can repeat.
0: A nap bármelyik szakában megismételheted.
1: Itt to možete učiniti bilo kada tokom dana.
2: Also before meditation.
0: És meditáció
2: if you do 5 or 10 minutes this posture, remaining this posture, and after sitting in other meditation posture, you will feel very good and you will be able to do long time or sit in long time in meditation posture.
0: Tehát a meditáció előtt 5-10 percig ebben a pozícióban ülsz, aztán rendes meditációs pózba helyezkedsz, akkor nagyon hosszú ideig fogsz tudni úgy ülni.
1: Ako pre meditácie sedíte 5-10 minút u Vajrasani, bit će vám ugodno u meditácii posle u nekom drugom položaju i moći ćete duže sedeti.
2: First you do half butterfly, full butterfly, and then sit few minutes in Vajrasana and then meditation. You will be able to sit long.
0: Először végezd el a fél pillangót mindkét oldalra, aztán teljes pillangót, aztán Vajrasana, és utána ülj meditációs helyzetbe.
1: Pre meditácie prvo uradite poluleptir, leptir, Vajrasanu 5-10 minúta i onda sednete u položaj za meditáciu, moći ćete sedeti duže.
2: There are three kind of movements or exercises in yoga.
0: Háromfajta gyakorlat van, vagy mozdulatsor a jogában.
1: Postoje tri načina vežbanja ili načina kretanja u jogi.
2: One is dynamical movement.
0: Az egyik a dinamikus mozgás.
1: Jedno su dinamički pokreti.
2: That is done a little quicker.
0: Ez egy kicsit gyorsabb.
1: Oni se rade brže.
2: But not very quick.
0: Nem nagyon gyors.
1: Ali ne veoma brzo.
2: So, dynamical movements are there for body warming.
0: A dinamikus mozgás a bemelegítésre való.
1: Dinamički pokreti služe za zagrevanje tela.
2: That your muscles are warm.
0: Hogy az izmok felmelegedjenek.
1: Zagrevanje mišića.
2: Morning when you wake up and you get up from your bed, you walk slowly.
0: Reggel, amikor fölébredsz, kiszállsz az ágyból, nagyon lassan mozogsz.
1: Kada ujutru ustanete iz kreveta, hodate polako.
2: You can't run immediately, stand, get up from the bed and run. If you cannot, you will fall down.
0: Nem tudsz azonnal futásnak eredni, amikor kilépsz az ágyból, mert elesnél.
1: Ne možete samo ustati iz kreveta i potrčati, pali biste.
2: But animals, they can.
0: Az állatok tudnak.
1: Ali životinje mogu.
2: The birds, they can.
0: A madarak tudnak.
1: Ptice mogu.
0: Repülni.
2: But for humans it takes time till the muscles wakes up.
0: Az emberek esetében időre van szükség, hogy az izmok bemelegedjenek.
1: Ali za buđenje mišića čovjeka treba nešto vremena.
2: So dynamical movements will wake up your entire body.
0: A dinamikus mozgás felébreszti az egész testet.
1: Dinamički pokreti će vam probuditi telo.
2: It will warm up your muscles.
0: Bemelegíti az izmokat.
1: Zagreće vam mišiće.
2: So you do few minutes, 5 minutes, maximum 10 minutes.
0: Tehát maximum 10 percig ilyen gyakorlatokat végezzél.
1: I takve vežbe izvodite 5-10 minuta.
2: The second is called stretching.
0: A második típus a nyújtó gyakorlatok.
1: Sljedeći oblik vežbanja je istezanje.
2: But too much stretching is not good for your ligaments.
0: Túl sok feszítés, vagy nyújtás azonban nem jó az izületi szalagoknak.
1: Ali pretjerano istezanje nije dobro za ligamente.
2: For many people, after long times or after certain years of age, they lose the balance to coordinate both legs or both hands or the movements.
0: Néhány ember, különösen bizonyos korban, vagy hogyha sokáig nem mozgott, elveszti az izületek rugalmasságát és az egyensúlyt.
1: Mnogi ljudi kako stare gube koordináciu nogu, ruku, ravnotežu.
2: Now you can sit again in Vajrasana.
0: Most újra üljenek azok, akik eddig nem ültek Vajrasanában.
1: Ponovo sesti u Vajrasanába.
2: And the third one is called posture.
0: A harmadik pedig a különböző pozíciók.
1: A treći način su položaj.
2: And posture have more or a better effect on your body, mind, and your emotion.
0: Ezek a különböző testhelyzetek hatnak legjobban a testre, a tudatra és az érzelmekre.
1: A položaj imaju najkorisniji utjecaj na vaše telo i um.
2: Therefore, I used to say there's no competition and no challenges.
0: Gyakran mondom azt, hogy nincs versengés és nincs kihívás.
1: I zato običavam da kažem da u jogi nema takmičenja niti izazova.
2: It's a natural process.
0: Ez egy természetes

0: build up multi-building a multi-floors building.
1: Egy éjszaka vagy 24 óra alatt fel tudnak emelni vagy építeni egy sok emeletes házat.
2: Mogu preko noći podići višespratnu zgradu.
0: But in one night or in 24 hours they cannot grow this tree so big.
1: De egy éjszaka vagy 24 óra alatt sem tudják ezt a nagy fát így megnöveszteni.
2: Ali ne mogu preko noći izgraditi ovako veliko drvo.
0: To grow this tree has its discipline, its principles, and it has its time to grow.
1: Ahhoz, hogy egy ilyen, hogy egy fa ilyen magasra nőjön, annak megvan a maga fegyelme, meg a szükséges idő és az alapelvek.
2: Za izrastanje ovakog drveta potrebne su određeni principi, vreme i disciplina.
0: Similarly, yoga has the same principles because yoga is a natural way and therefore is a gradual benefit.
1: A jogának hasonlóképpen megvan a természetes útja és megvannak az alapelvei, sajátos alapelvei.
2: Tako je i joga utemeljena na prirodnim principima i njen razvoj je postupan.
0: It's slow but sure.
1: Lassú, de biztos.
2: Napredak je spor, ali siguran.
0: Therefore there is no side effect.
1: Ezért nincsenek mellékhatások.
2: I zato nema nus efekata.
0: And same thing is Ayurveda.
1: Ugyanaz az Ayurveda is.
2: Isto je sa Ayurvedom.
0: The effect of the Ayurveda medicine is a slow, but it is sure, without side effects.
1: Az ajurvédikus orvoslás hatása lassú, de biztos.
2: Uticaj lekova iz Ayurvede je lagan, spor, ali nema nus efekata.
0: But in certain cases it doesn't help and we have to take what we call the allopathic treatment.
1: Néhány esetben nem segít és akkor vissza kell térni a hagyományos gyógyszerekhez.
2: Ali u nekim slučajevima ti lekovi ne pomažu, onda moramo uzeti alopetsku medicinu.
0: So when you have practiced your yoga in daily life exercises according to the system 3 years, and then you adopt the postures, you will enjoy your life.
1: Ha már 3 éve gyakorlod a joga mindennapi életben gyakorlatait szisztematikusan, rendszerszerűen, akkor nagyon fogod élvezni ezeket a testhelyzeteket.
2: Ako odvežbate 3 godine kompletan sistem joga u svakodnevnom životu i onda odaberete položaje, prihvatite asane, uživaćete u svom životu.
0: Once a week you should repeat particular chapter of the part of yoga in daily life.
1: Egyszer egy héten feltétlenül ismételjetek át a joga mindennapi életben egy szintjét.
2: Jednom tjedno biste trebali proći jedan stupanj sistema joga u svakodnevnom životu.
0: The rest of the days you can choose particular postures.
1: Más napokon kiválaszthatsz mindenféle testhelyzeteket más szintekről.
2: A ostalih 6 dana izaberete određene položaje.
0: So Monday or Thursday.
1: Hétfőn vagy csütörtökön.
2: Ponedeljak ili četvrtak.
0: Or Sunday or Saturday.
1: Vagy vasárnap vagy szombaton.
2: Subota ili nedelja.
0: One day you should do completely the first part. Next Sunday the complete second part. Like this.
1: Tehát egy szombaton vagy egy vasárnap. Csak az egyes szintet gyakorold. A következő vasárnap csak a kettest. És így tovább.
2: Na primjer, jedne nedelje vi vežbate samo prvi stupanj, za 7 dana, na taj isti dan vežbate ceo drugi stupanj i tako dalje.
0: So it doesn't come out of the rhythm.
1: Hogy ne gyere ki a ritmusból.
2: Tako ne ispadate iz ritma.
0: You know that if you are doing some sport or some kind of physical activities, and if you don't do 5 days, again you are like a beginner.
1: Tudjátok, hogyha valamit sportoltok, és mondjuk 5 napig nem gyakoroltok, akkor olyan, mintha most kezdenétek előről.
2: I znate li kako je u sportu, ako 5 dana ne vežbate ništa, vi ste ponovo početnik.
0: So if you want, you can release yourself now from Vajrasana.
1: Hogyha kellemetlen Vajrasanában ülni, akkor...
2: Ako želite, možete promeniti položaj.
0: And you can stretch your legs towards the north or the south.
1: Vagy nyújtsátok ki a lábatokat.
2: I možete malo ispružiti
1: észak
2: i noge.
1: Észak vagy dél felé.
0: Let's see now to the south, okay?
2: Ajmo sad svi prema jugu.
1: Dél felé.
0: Stretch your leg this side.
1: A bejárat felé, a kapu

0: Falei.
1: You see, many people still didn't remove their bags and things, and they are on the way.
0: Néhány ember még mindig nem vitte el a táskáját, és ez útban van.
2: Neki és újak nincs szóklani, szóval adatni
1: Good.
2: pakják.
1: So stretch your legs and try to hold your toes. What we call kind of Paschimottanasana.
0: Paschimottanasana
1: Don't
0: következik.
1: force yourself.
0: Ne erőltesd a testet,
1: If you
0: nyújtsd ki a
1: cannot hold the
0: lábad.
1: toes, then hold your calf. If you cannot hold the calf, hold your knees. If you
0: Hogyha nem
1: cannot hold
0: éred.
1: your knees, then hold your stomach.
2: Ispružite noge i prihvatite nožne prste. Ako ne možete prihvatiti nožne prste, prihvatite skočne zglobove. Ako ne ni to, onda listove. Ako ne ni to, kolena. Ako ne ni to, držite se za stomak.
0: Tehát, ha nem éritek el a lábujjakat, akkor a vádliba kapaszkodjatok, ha az sem, akkor a térdbe, ha az sem, akkor a comba, ha az sem, akkor a hasba.
1: And look to your toes if you have nicely colored them or not.
0: Nézd meg, hogy a lábuj körmeid szépen ki vannak-e festve.
2: Pogledajte nokte na svojim nožnim prstima, jeste ih lepo izlakirali?
1: Of course, any time you can release, come little up and then again repeat. It's not a teaching in that way practicing. I'm just explaining some postures, that's all.
0: Természetesen, hogyha kellemetlen, akkor gyere fel, vagy emelkedj fel, aztán hajolj vissza újra. Nem akarok semmit erőltetni, csak szeretném elmagyarázni a testhelyzetek hatását.
2: Ako vam je položaj težak, možete slobodno izaći iz položaja, malo se odmoriti i vratiti se u položaj. Mi sada ne podučavamo direktno, već ja samo malo šire objašnjavam.
1: When you hold your toes and you pull your toes towards your body, this is a contour pose of the Vajrasana.
0: Amikor, hogyha eléred a lábujjaidat, húzd magad felé őket, ez az ellen testhelyzete a Vajrasanának.
2: Kada u ovom položaju povlačite nožne prste i stopala nagore ka sebi, to je kontrapoložaj od Vajrasane.
1: And it is a Your thigh muscles and calf muscles, now they are stretched.
0: A comb és a
1: Before they were
0: vádlizmai,
1: pressed together.
0: a comb és a vádlizmai most kinyúlnak, az előbb össze voltak préselve.
2: Butni mišići i mišići lista koji su bili pod pritiskom u Vajrasani sada se istežu.
1: But if you are doing Vajrasana after eating, in that case don't do this counter pose after eating.
0: Tehát, ha étkezés után ülsz Vajrasanában, utána természetesen ezt a Paschimottanasanát ne végezd.
2: Ako radite Vajrasanu nakon obroka, nemojte raditi ovaj kontrapoložaj.
1: Time to time you can come up and then again repeat
0: Néha-néha emelkedj
1: individually.
0: fel, aztán újra hajolj
1: Individually,
0: vissza.
1: according to your feeling.
0: Egyénileg, ahogy érzed, ahogy jó.
1: No competition.
2: U zavisnosti kako se osjećate, možete individualno, pojedinačno, malo se odmoriti dok položaj, uspraviti se i ponovo se vratiti.
0: Nič veršenj.
2: Ne takmičimo se.
1: And if you cannot, must not be.
0: Hogyha nem tudod ezt végezni, akkor ne csináld.
2: I ako ne možete izvesti ovaj položaj, ne morate.
1: Very good.
0: Nagyon jó.
2: Odlično.
1: Now you can sit in Virasana.
0: És most üljetek Virasanában.
1: That is another beauty.
0: Ez egy megint egy csodálatos szépség.
1: You can face to me towards me.
2: Sad možete sesti u Virasanu.
0: Üljetek arccal felém.
2: Koja je posebna lepota. Okrenite se ka meni.
1: And Virasana is done mostly in the forest.
0: A virászanát legjobb az erdőben végezni.
2: Virászana se uglavnom radi u šumi.
1: This is also a counterpose of the Vajrasana.
0: Ez szintén egy ellentétes testhelyzete a Vajrasanának.
2: Ona je takođe kontrapoložaj za Vajrasana.
1: Don't bend forward.
0: Ne hajolj előre.
2: Ne naginjite se napred.
1: Keep your leg more front and straight that you can touch the elbow, that's all. Elbow to the knee.
0: Tartsd a lábat egyenesen, könyököd a térden.
1: And your
0: hátad egyenes.
1: Chin is resting in the hand.
0: És az állat pedig a kezedben nyugszik.
2: Iskoračite nogo malo više napred, tako da možete mirno da lagano da spustite lakat na
1: this
2: koleno.
1: Is that you are ready to run or stand up or act anytime.
0: Ez a testhelyzet olyan, hogy bármikor fel tudsz belőle pattanni és cselekedni, futni tudsz.
2: U tom položaju ste spremni za pokret, da krenete, potrčite svakog trena.
1: And to learn to endure certain pain in the body.
0: És arra is való, hogy megtanuld elviselni azt a fájdalmat a testben.
2: I da naučite izdržati bol u telu.
1: And you feel only because you are thinking now.
0: És csak azért érzed, mert hogy erre gondolsz.
2: A taj bol osjećate samo zato što na njega mislite.
1: When the plumber have to work somewhere down, then he's sitting 15 minutes in this posture and he don't know that he's making virasana.
0: A vízvezeték szerelő, amikor valamit alulról kell, hogy végezzen, ilyen pozitúrában ül 15 percig, és nem tudja, hogy virászanában ül.
2: U ovom položaju vodoinstalater sedi po pola sata, 45 minuta, radeći ispod lavaboa i nije ni svestan da sedi u virasani.
1: So you should concentrate on your aim, not on your body.
0: A célodra koncentrálj.
1: Body becomes instrument.
0: A célodra koncentrálj. És ne a testedre. A test egy eszközzé válik.
2: Koncentrišite se na svoj cilj, ne na telo. Telo je instrument.
1: And change.
2: Promenite nogu.
0: Lapčere.
1: So you should know that behind every posture there is a whole philosophy.
0: Tudnotok kell, hogy minden testhelyzet mögött egy egész filozófia áll.
2: Trebate znati da postoji filozofija iza svakog položaja.
1: Every postures have physical meaning.
0: Minden testhelyzetnek fizikai jelentése.
2: Svaki položaj ima svoj fizički smisao.
1: Emotional.
0: Érzelmi jelentése.
2: Emotivni.
1: Intellectual learning.
0: Intellektuális tanulási jelentése.
2: Intellektuálni, da nešto naučite.
1: Concentration.
0: Koncentrációs jelentése.
2: Za koncentráciu.
1: It's principle. It needs discipline.
0: Alapelveket, tehát ilyen jelentései vannak.
2: Upoznajte
0: alapelveket követ.
2: Određene principe i disciplinu.
1: And you can do it.
0: És meg tudod csinálni.
1: That's good thing.
0: Ez egy nagyon jó dolog.
2: Dobra strana je što vi to možete.
1: If you want, you can do it.
0: Ha akarod, akkor meg tudod csinálni.
2: Ako želite, možete.
1: And now sit on both toes and knees on the ground.
0: És most üljetek mindkét
1: lábon. Not in Vajrasana.
0: Nem Vajrasanában.
1: On the heels. Sit on the heels, toes standing and knees on the ground.
0: Üljetek a sarkatokra.
2: Sada sedite tako da su vam nožni prsti na podu, vi sedite na petama. Nije Vajrasana, već sedite na petama, oslonjeni na nožne prste.
0: És a lábujjakon üljetek.
1: Mental power. We can train our mental power. But it needs a lots of work and discipline.
0: Tudjuk fejleszteni a mentális erőt, de ennek nagy, ehhez nagy fegyelemre van szükségünk.
2: Mi možemo raditi na svojoj mentalnoj snazi, ali to traži mnogo discipline i rada.
1: There was a yogi.
0: Volt egy yogi.
2: Bio jedan yogi.
1: Living in Prague.
2: Koji žive u Pragu.
0: Pragában élt.
1: And he was a world famous photographer also.
0: És egy világhírű fotós volt.
2: I on je bio veoma poznat fotograf.
1: His name was Drittikol.
0: Drittikol volt a neve.
1: Drittikol.
0: Drittikol.
1: Yeah.
2: Njegovo ime bilo Drittikol.
1: And he was very great, had a very great mental power.
0: Csodálatos. Yogi.
2: Imao veliku mentalnu snagu.
0: Mentális ereje volt.
1: He died, let's say, about 60 years ago.
0: Körülbelül 60?
1: Yeah, approximately 50-60 years.
0: 50-60 évvel ezelőtt halt meg.
2: Umro je pre 50

0: 60 godina.
1: One day he was cutting grass in his garden.
2: Egy nap füvet vágott a kertjében.
0: Jednog dana kosio travu u svom vrtu.
1: And he injured his hand.
2: És megsebesítette a kezét.
0: I povredio ruku.
1: And had a very deep cut.
2: Nagyon mély volt a seb.
0: Duboko se posekao.
1: And begins to blood, of course, blooding.
2: És elkezdett nagyon vérezni.
0: I ruka je krvarila.
1: So he looked on his hand.
2: Oda nézett a kezére.
0: On je pogledao ruku.
1: And he said, no, I don't want this.
2: Azt mondta, nem, nem akarom ezt.
0: I rekao, ne, ja ovo ne želim.
1: And with his mental concentration, he made a kind of thratak. And the whole wound disappeared.
2: Nagy mentális erejével egy bizonyos fajta tratakot végzett, és az egész test, vagy az egész vágás eltűnt.
0: I kroz njegovu mentalnu snagu, kroz tratak na tu ranu, rana se odjednom zatvorila.
1: Bleeding stop.
2: Megszűnt a vérzés.
0: Krvarenje je prestalo.
1: Skin came again together.
2: A bőr összezárult.
0: Rana se zatvorila.
1: That is called a mental power, mental training, through tratak.
2: Ez az igazi mentális erő.
0: To je mentalna snaga kroz tratak.
1: Now, this is also a proof that Western people also can become perfect in yoga. And that's why I'm teaching you, otherwise I will not teach you.
2: Ez is egy bizonyíték arra, hogy a nyugati ember is tökéletessé tud válni a jóga gyakorlásával. Ezért tanítalak benneteket.
0: De ljudi na zapadu mogu biti savršeni u jogi, zato vas i podučavam.
1: So discipline is very important.
2: Tehát a fegyelem nagyon fontos.
0: Ono što je bitno je disciplina.
1: And practicing.
2: És a gyakorlás.
0: I vežba.
1: Try one thing. Don't change.
2: Próbálj egy dolgot. Ne változtass.
0: Próbálj jedno, ne menjajte.
1: And become perfect in one.
2: Válj tökéletessé egy dologban.
0: Postignite savršenstvo u jednome.
1: Guruji said in satsang always.
2: Guruji mindig azt mondta a satsangon.
0: Guruji je govorio na satsangzima.
1: Ek saje sab saje. Or sab saje sab jaye. If you practice one thing, if you mastery one thing, you mastery everything. And if you try to mastery everything, you will lose everything.
2: Hogyha megtanulsz egy dolgot uralni, akkor minden dolgot uralni fogsz. És hogyha minden dolgot akarsz uralni egyszerre, semmit sem fogsz tudni uralni.
0: Ako ovladate sa jednom stvari, ovladali se sa svime. Ako pokušavate da ovladate sa svime, ne ovladate ni sa čim.
1: So to understand the mental power, understand the mind, direct your mental power to one point, practice tratak, hatha yoga kriya.
2: Hogy megértsd a mentális erőt, hogy ez miben rejlik, ehhez gyakorold a koncentrációt, a tratakot.
0: Usmerite svoj um, razvite koncentráciu, mentalnu snagu kroz tratak, yoga kriya.
1: But you must have discipline. Yeah. Otherwise you will not mastery.
2: De fontos, hogy legyen fegyelmed, mert különben nem tanulod meg uralni.
0: Ali vam zato treba disciplina, inače ne možete ovladati.
1: If it is said don't eat garlic, then even don't touch the garlic.
2: Hogyha azt mondják, hogy ne egyél fokhagymát, akkor meg se érintsd a fokhagymát.
0: Ako je rečeno ne jedi češnjak, beli luk, nemoj ga ni dodirnuti.
1: If it is said you sell or you can eat garlic, then eat garlic as much you like.
2: Ha azt mondják, hogy egyél olyan sok, hogyha egyél fokhagymát, akkor egyél olyan sok fokhagymát, amennyit csak tudsz.
0: Akkor rečeno, jedi češnjak, onda ga jedi, koliko god želiš.
1: So there are many, many disciplines.
2: Nagyon sok alapelv van.
0: Postoje brojne discipline.
1: I told, move all extra things what is beside you lying. Half of people didn't follow.
2: Ugye megmondtam, hogy távolítsatok el minden felesleges holmit az utatokból. A fele az embereknek nem tette meg.
0: Ja sam rekao, uklonite sve stvari osim vaših prostirki. Polovina to nije uradila.
1: Now, knees up.
0: Sad i kolena gore.
2: Emeljetek fel a térdeket.
1: Sitting on the toes, on the heels.
2: Üljetek a lábujjakra.
1: And stretch your hands sideways.
2: És nyújtsátok ki oldalra a kezeket.
0: Rasírite ruky u stranu.
1: This will teach you how to levitate.
2: Ez megtanít arra benneteket, hogy hogyan levitáljatok.
0: Ovo će vas naučiti levitáciji.
1: But You have to stand the hours and hours a day, sit like this.
2: Persze több órát kell ahhoz ilyen pozícióban ülnöd egy nap.
0: I u ovom položaju zato morate provesti sate dnevno.
1: And when you levitate, it will go up. Try levitate now. Come up. Stand up.
2: Próbálj meg levitálni.
1: Yes.
2: I feel.
1: Oh my God. Everyone levitated except me.
0: Ustajemo, eto vidite,
2: mindenki levitál, csak én nem.
1: And hands up. Stray sideways.
2: Jól nyújtsd ki.
1: Try to fold complete the palms.
0: Potpuno sastavi glave.
2: Tenjereket terd össze. Teljesen nyújtózkodj.
1: And straight hand sideways.
2: És most lassan le.
0: Spustamo ruke.
1: And down.
0: Skroz dole.
2: És teljesen.
1: In the front. Inhale.
2: Most elől emeld a karokat,
1: and
2: és lélegezve.
1: And again sit on the heels, slowly.
2: Tedd össze a tenyereket, és szép lassan ereszkedj le a sarkadra.
0: Sastavljenih dlanova, ispruženih ruku, polako sedaš u čučanj.
1: And hands on the shoulders.
2: És most tedd a kezeket a vállakra.
1: And make the shoulder rotation.
2: És most vállkörzés.
0: Prsti na ramena. Krúžimo ramenima.
2: Előre. Próbáld megtartani az egyensúlyt.
1: And other direction.
2: És a másik irányba, ellenkező irányba.
0: Krúžimo suprotnom smeru.
1: And place hands on your waist.
2: Helyezd a kezeket a csípőre.
0: Ruke na kukove.
1: And stretch one leg in the front.
2: És most nyújts ki az egyik lábadat előre.
1: In the air.
2: A levegőben.
0: I sad podigni u zrak jednu nogu, ispriženo.
1: Okay, tomorrow.
0: Počnemo
2: sutra. Jo, majd holna.
1: We were speaking before noon about mantra.
2: Délelőtt a mantráról beszéltünk.
0: Prepodne smo govorili o mantri.
1: And developing the mental willpower or mental power.
2: És a mentális erő, az akaraterő gyakorlás fejlesztéséről.
0: O rozvíjanju mentálne snage volje.
1: Every posture has some connection to the supernatural powers.
2: Minden egyes kitartó testhelyzetnek van valami kapcsolata a természet feletti erőkkel.
0: Svaki položaj ima neku vezu sa nadprirodnim silama.
1: And that is elements, that's prana.
2: És a különböző elemekkel.
0: A to su elementi, to je prana.
1: That's God which is in everything, the formless.
2: Mindenhol Isten van jelen.
0: To onaj neuobličeni Bog koji je u svemu.
1: And the human mind is capable to influence or to attract or to mastery those supernatural powers.
2: Az emberi tudat alkalmas arra, hogy ezeket a természet feletti erőket uralja.
0: A ljudski um je u stanju da ovlada, da privuče te sile.
1: When that person cut his hand with some garden tool, and within 1 minute he said, no, I don't want this, and he looked with his tratak, concentrated eyes, and blooding stopped, and skin healed immediately. That's it.
2: Amikor ez az ember elvágta kezét, és koncentrált nagy mentális erejével arra bizonyos sebre, az a seb eltűnt, nyom nélkül.
0: To je primjer ovog čovjeka koji se posekao baštinskim alatom i za jedan minut trataka zatvorio je posekotinu.
1: There's one man who was living in Kailas, one pandit, he told me the story, perhaps he also gave the interview in the camera.
2: Volt egy pandit a Kailas hegységben, adott egy interjút is.
0: Bio jedan pandit koji je živeo u Kailasu i ispričao jedan primer, verovatno u kameru.
1: Not bandit, yes, pandit.
2: Nem bandita, hanem pandit.
0: On nije bio bandit, već pandit.
1: A brahmin, a learned person.
2: Egy brahmin.
0: Brahmin, obrazovan.
2: Egy tanult ember.
1: Guru Nanak Sahib said in his bhajan, in last stroke.
2: Guru Nanak mondja egyik bhajanjának az utolsó sorában.
0: Guru Nanak kaže u svom bhajanu poslednjoj strofi.
1: Jaise pandit ved bihina. If one is called himself pandit but have no knowledge of the Vedas, then he is not a pandit.
2: Hogyha valaki panditnak hívja magát, de nincs védikus tudása, akkor az nem pandit.
0: Kaže, pandit koji nema znanje Veda nije pandit.
1: So the Panditji told me that Devapuriji had some kind of blaster on his calf.
2: Ez a pandit a Kailash hegységben mondta el, hogy Devapurijinak volt valami kötés a vádlián.
0: On mi je rekao da je si Devapuriji imao nekakav plih na mišiću lista.
1: And was a lot of infections and it was spreaded near the whole calf muscles.
2: És az egész vádliát befették mindenféle elfertőzött sebek.
0: I da se to jako inficiralo i zahvatilo ceo list.
1: And there was lot of mucus inside.
2: Nagyon gennyes volt.
0: I bilo je puno gnoja.
1: Nowadays doctor will tell it's a cancer.
2: Azt mondaná most egy orvos erre, hogy elrákosodott.
0: Današnji lekari bi to nazvali rakom.
1: The Panditji, he said he was about that time 6-7 years old.
2: Azt mondja a pandit, hogy ő akkor olyan 6-7 éves körül lehetett.
0: Panditji je tada imao 6-7 godina.
1: He went with his father to Devapuriji.
2: Az édesapjával elmentek Devapurijihoz.
0: On je posetio si Devapurijija zajedno sa svojim ocem.
1: About 200-300 meter distance between ashram and his house.
2: Körülbelül 200-300 méterre laktak az ashramtól.
0: Jer je on živeo na 200-300 metara daleko od ashrama.
1: And the father of Panditji told Devapuriji, Gurudev, why don't you take some Ayurveda or some medicine or treatment? It disturbs you and it, I think, must be very painful.
2: A panditnak az édesapja megkérdezte Devapurijit, hogy Gurudev, miért nem mész el az orvoshoz? Miért nem használsz ajurvédikus gyógyszereket? Biztos, hogy nagyon zavar ez téged.
0: I njegovi otac rekao si Devapurijiju, Gurudev, zašto ne uzmeš neki ajurvedski lek ili neki drugi lek? To mora biti veoma bolno.
1: And Devapuriji smiled.
2: Devapuriji elmosolyodott.
0: Devapuriji se nasmešio.
1: He said, okay, pandit, if it disturbs you, then I will get rid of it.
2: Jól van, pandit, hogyha ez téged zavar, akkor eltüntetem.
0: Si Devapuriji mi odgovorio, u redu, pandit, ako ti to smeta, ja ću ga se otarasiti.
1: And what Devapuriji begin to do, Devapuriji had his sword. Sword? Yes. A sword.
2: Devapurijinak volt sword. Devapurijinak volt egy kardja.
0: Si Devapuriji imao svoj mač.
1: And he begins to peel away his whole calf.
2: És
1: his skins and muscles and everything.
2: Lehámozni a vádliát, a bőrét, az izmokat, mindent.
0: I on je uzeo tada taj mač i počeo da struže, da oceca i da struže i kožu i mišiće sve sa lista.
1: From the knees till the ankle joint. You could see only the bones and veins, that's all, nothing else left.
2: A tértől kezdve le egészen a bokáig, a végén már csak a csontok voltak és a vérerek.
0: I on je potpuno ostrugao mišić lista, tako da je ostala samo kost i vene.
1: And they said when they were looking, they were completely shocked. Their breath stopped, you know.
2: Amikor apa és fia ezt látták, teljesen sokkos állapotban kerültek.
0: Oni njegov otac su bili totalno šokirani, bez daha.
1: When doctor comes with a long injection to take something from your lungs or from the liver, something only from injection, we have fear, you know.
2: Amikor az orvos közelít feléd egy hatalmas injekciós tűvel, hogy egy mintát vegyen a tüdőből vagy a májból, akkor az nagyon-nagyon félelmetes.
0: Vi znate kako se mi uplašimo samo velike injekcije kad lekar priđe s njom.
1: And Devapuriji took his turban, or no, his shawl, here one shawl, and wrapped round the whole calf.
2: Tepuriji levette a turbányát, letekerte a turbányát és betekerte a sebet.
0: Tepuriji uzeo svoj šal i njime omotao celu nogu.
2: Tatvadlit.
1: And these people went away.
2: A apa és fia elmentek.
0: A oni su otišli.
1: Next day they came back again.
2: Másnap visszatértek Tepurijihoz.
0: Sljedećeg dana su se vratili.
1: So Tepuriji stretched his leg and he opened this bandage what he did and what they see. Complete healthy calf with the skin and muscles and hair and everything there.
2: És amit apa és fia látott, az teljesen épp vádli, minden izommal, mint bőr és szőr rajta.
0: Kad su oni došli sljedećeg dana, se Tepuriji odmotao nogu i oni su mogli vidjeti potpuno zdravu nogu sa kožom, mišićima i čak dlačicama.
1: And Tepuriji said, Pandit, are you happy now?
2: Tepuriji megkérdezte a panditot, Pandit, boldog vagy most?
0: I se Tepuriji je pitao pandita, Pandiji, jesi sad sretan?
1: Of course, only Tepuriji can do.
2: Természetesen, ez csak Tepuriji tudja megcsinálni.
0: Tako nešto može samo si Tepuriji.
1: We are not able to heal a pimple of our cheek in one night.
2: Még egy pattanást sem tudunk egy éjszak alatt meggyógyítani.
0: Mi ne možemo izlečiti ni bubulicu sa obraza.
1: But these are the mental powers which can influence, manipulate the elements, the cosmic powers to function, to work, to affect your body, mind, consciousness and so on.
2: Ez az a mentális erő, amelyik uralma rá tudja vonni a kozmikus elemeket, és ezzel
0: to je mentalna snaga koja može uticati, uplivisati kosmičke elemente da potpomognu funkcije vašeg tela, uma i duše.
2: Ami hatása van a tudatra.
1: Therefore, every postures, every exercise in yoga and daily life which I try to put in, I thought very much over. It's the whole philosophy I put it in.
2: Minden egyes testhelyzetet.
1: The cosmic science.
2: Minden egyes testhelyzetet, amikor a joga mindennapi életben rendszert felépítettem, nagyon átgondoltam, és mögötte filozófia van, kozmikus tudomány.
0: Zato i za svakog položaja joge, svakom životu, u kome sam dobro razmislio, stoji kosmička nauka.
1: But these postures are not created by me.
2: De ezeket a testhelyzeteket nem én találtam ki.
0: Ali ja nisam stvorio te položaje.
1: This is the very rich heritage, ancient, rich, spiritual heritage of India, which yogis left for the entire mankind.
2: Ez India ősi spirituális hagyománya, amit az egész emberiségre hagyott.
0: Jogu su nam ostavili drevni jogi i mudraci za dobrobit celog čovečanstva, kao
1: so,
0: nasljeđe.
1: Every posture, every asanas, no one has copyright for it.
2: Senkinek nincs szerző joga egyik asanára sem.
0: Niko nema copyright na sane, na položaje.
1: But question is this, if you understand, if you realize, and if you put them together, how to do, that's it. That is different master's work. Like this also I try to work to put some postures in some orders.
2: A legfontosabb az, hogy te magad megvalósítsd ezeket a testhelyzeteket. Te magad uralni tud ezeket a testhelyzeteket. Különböző mesterek különbözőképpen foglalják őket rendszerbe.
0: Ali suština je u tome kako ćete vi razumjeti te vežbe, kako ćete ih primeniti. Tu je razlika između onog majstorskog što je dato kao raspored vežbi u ovom sistemu.
1: I was 11, 12 years when I came to Guruji and met him. That time he told me some kriyas, some exercise, something. Not very in detail, but he told me, do this, how you can do it or if you can manage it. The asanas, Guruji were doing every day 15 minutes headstanding as long as I can remember till he's 73 years, age of 73 years, he used to do his headstanding.
2: 11-12 éves koromban, amikor először mentem Gurudzsihoz, vagy először adott nekem különböző kriákat, azt mondta, ezeket végezzem. Ő maga, Gurudzsi, 73 éves koráig, ahogy visszaemlékszem, minden nap 15 percig állt fejen.
0: Kada sam kao dečak došao kod Holy Gurudzsija, on mi je dao neke krije i rekao probaj i uradi kako možeš i koliko možeš. Što se tiče samog Gurudzija, ja se sjećam da je do svoje 73. godine svaki dan radio 15 minuta stoj na glavi.
1: Doesn't matter when he went to sleep, how tired he was, 3:30 he was waken up.
2: És teljesen mindegy, hogy hol érte az éjszaka, hogy hova utazott, hogy mikor feküdt le, 3 vagy 3:30-kor mindig fel kell.
0: Bez obzira da se nalazi koliko da je bio umoran, on bi ustajao u 3:30.
1: And as a young boy, you know, first time when suddenly I woke up and I saw my God, what Guruji doing? Why he's hanging upside down?
2: Amikor kisfiúként először megláttam, hogy Gurudzsi fejen áll, megijedtem, nem tudtam, azt hittem, hogy lóg valahonnét lefele Gurudzsi.
0: I kada sam se ja kao dečak budio u 3 izjutra i video Gurudzija, pitao sam se šta ovaj čovjek radi na opačke.
1: Neti, Dauti, all he used to do.
2: A Netit is és a Dautit is rendszeresen végezte.
0: On je radio i Neti i Dauti.
1: There was one Swami, one yogi in Jaipur. Swami Anandananji.
2: Volt egy Swami, egy jogi, Swami Anandananji, Jaipurban.
0: U Jaipuru živio jedan jogi, Swami Anandananji.
1: And often Guruji used to go there with me and they were discussing about all kriyas and this and that. And Guruji used to bring from there Sutra Neti and Sutra Dauti and Neti pot for his personal use.
2: Elmentünk gyakran hozzá Gurudzsival, és különböző kriákról beszélgettek, és sutranetihez, és ezekhez a dolgokhoz hozott eszközöket magának.
0: I Gurudzsi je sa mnom bio više puta u tom ašramu, njih dvojica bi sedeli i diskutovali o raznim hatha yoga krijama. Gurudzsi bi tamo uzeo cevčice za sutraneti, posude za djalaneti i koristio ih i lično.
1: So he taught me how to do chakrasana and then get up from the chakrasana by without lying again on the back, many things. So it began, my training began with Guruji from very early age.
2: Megtanított arra, hogy hogyan vegyem fel a chakrasanát, hogy hogyan jöjjek ki belőle az ágyból való fölkelés előtt. Nagyon sok mindent megtanított nekem.
0: Guruji me učio kako da uđem u chakrasanu, kako da izađem iz nje. Moj trening sa njime počeo u vrlo ranim godinama.
1: Once Guruji made a bhajan for nearly 400 postures.
2: Ecer Guruji irt ej bhajan körülbelül 100 testhelyzetről.
0: Jedan me Guruji napisao bhajano gotovo 100 položaja.
1: It was in 84 or 83 or something like, or 80. And it was so many bhajans, and there once came a crazy sadhu. So Guruji was not there, and he burned everything.
2: 80-ban, 83-ban, 84-ben történt. Guruji-nak ez egy kis füzetben volt. Voltak ezek a bhajanok, és jött egy őrült sadhu, és elégette mindet.
0: To je bila jedna podeblja sveska sa Guruji-im bhajanima o asanama. Jednog dana Guruji nije bio tamo, došao jedan ludi sadhu i sve to spalio.
1: Because the sadhu was cooking and he wanted to make fire and fire was not burning, so he used this bhajan book for the used newspaper, you know.
2: A sadhu ételt, tehát főzött, és nem volt elég fa, és ezt a kis könyvet használta tüzelőnek.
0: Trebao nešto da skuva i pošto nije imao čime da potpali vatru, koristio je listove iz te sveske, bhajan sveske.
1: It's a pity.
2: Nagy baj.
0: I to je velika šteta.
1: And the bhajan was Brahma Murta. He was singing Utho Jago Bhaiya Brahma Murta Agaya. It was very nice. A little bit I remember. Pehle snan karo phir sirsasan mein jaag jao. There was a many, many nice bhajan. I don't remember completely, but it was very, very nice. The whole day program was described.
2: Egy egész napi program le volt írva ebben a hosszú bhajanban, és a Brahma Murtával kezdődött.
0: Ja se sećam samo par strofa koje bi Guruji običavao da peva, došle Brahma Murta, vreme je za Shishasanu, ali Guruji bi to pevao, međutim ostalo je sve nestalo.
1: Like Mahaprabhuji made a bhajan for the little children for the school. No? A beautiful bhajan.
2: Mahaprabhuji
1: what the children should do.
2: És írt egy gyönyörű bazsant az iskolás gyerekeknek, hogy mit kellene nekik
1: végezni. Vidya padne me man lagaya karo. You should concentrate for learning.
2: Indiában ezt így hívják, hogy a tanulásra koncentrálj.
0: Guruji je napisao te bađane i za ceo dnevni raspored vežbanja, kao što je Mahaprabhuji napisao uputstvo za školsku decu kako da steknu znanje.
1: So the science of yoga is a very, very old.
2: A joga tudománya nagyon ősi, nagyon
0: nauka joga je veoma drevna.
1: And Mahaprabhuji wrote the bhajan about yoga nidra.
2: Mahaprabhuji írt egy bhajant a yoga nidráról.
0: Mahaprabhuji napisao bhajan o yoga nidri.
1: Yogi jano ki yoga nidra virla sant jan jani hai. And this bhajan is nearly 170 years old.
2: Ez a bhajan majdnem 170 éves.
0: A taj bhajan ima gotovo 170 godina kako je nastao.
1: And if Mahaprabhuji would, only he could write the bhajan if he know about the yoga nidra. And how scientifically he wrote. It's a very high kriya yoga techniques in the yoga nidra bhajan of Mahaprabhuji.
2: Mahaprabhuji csak úgy tudta ezt leírni, hogy ő maga pontosan tudta, ismerte a yoga nidrát.
0: On je napis, mogu
2: da napiše, ez egy nagyon tudományos bhajan.
0: Taj bhajan samo ako je poznavao yoga nidru. Tu je opisana veoma visoka tehnika hatha yoga krije.
1: Therefore, one great sadhu, Saint Achalaramji Maharaj said, Pursharat bina na paave dunya mein cheez koi. Without trying, working, you can't get anything in this world.
2: Achalaramji mondta, hogy próbálkozás és gyakorlás nélkül nem kapsz meg semmit az életben.
0: Zato je Achalaramji napisao, bez napurnog rada ništa ne možeš steći u ovome svetu.
1: Therefore, according to all these bhajans and books and Upanishads and many other yoga books which I read, I looked in it and I thought, I consulted with many people and put this system together.
2: Ezekből az ősi könyvekből, nagyon sok könyvből, mindenféle konzultációkkal, a szerzőkkel, raktam össze ezt a nagy rendszert.
0: I kad sam prošao kroz sve te yoga spise i konsultovao se sa brojnim ljudima, sastavio sam ovaj sistem.

0: Vajrasana.
1: Vajrasana.
2: Vajrasana.
0: If you remember from last few seminars, we spoke a lot about Vajrasana.
1: Ha jól visszaemlékeztek, az előző szemináriumokon gyakran beszéltünk a Vajrasanáról.
2: Na našim poslednjim seminarima smo mnogo govorili o Vajrasani.
0: All these beautiful benefits of the Vajrasanas.
1: Minden csodálatos hatásáról.
2: I o svim dragocenim koristima koje ona donosi.
0: Developing of the memory.
1: Az emlékező tehetség fejlesztő hatásáról.
2: Pospešuje memoriju.
0: Tranquilizing your thoughts and nerve systems.
1: Az idegrendszer és a gondolatok lenyugtató hatásáról.
2: Smiruje misli i nervni sistem.
0: Develops the concentration.
1: Fejleszti a koncentrációt.
2: Razvija koncentráciu.
0: Removes the stiffness of the neck, shoulders and back.
1: A nyak a hát merevségét oldja.
2: Smanjuje napetost u vratu, leđima i ramenima.
0: It brings to the normal function your digestion.
1: Az emésztést megjavítja.
2: Normalizuje probavu.
0: It helps you to remove the difficulties or what you call the constipation.
1: Ha székrekedésed van, arra is nagyon jó.
2: Otklanja probleme sa eliminacijom, sa zatvorom.
0: If you have diarrhea, it helps you to overcome and have a normal stool.
1: És ellenkezőleg, hogyha hasmenésed van, az esetben is nagyon jó segít.
2: Smiruje proljev.
0: It helps your pancreas.
1: A hasnyálmirigyre nagyon jó hatása van.
2: Podpomaže pankreas.
0: It helps your lungs to expand in their maximum capacities to get enough oxygen.
1: Fejleszti a tüdőkapacitást, hogy elegendő oxigén jusson a tüdőbe.
2: Omogućuje plućima da se slobodno šire do punog kapaciteta i prime što više kiselnika.
0: When the body is straight and diaphragm is expand in their capacities, then the heart volume feels more free. It means it's good for the heart.
1: Amikor a hát egyenes, a rekesz izom a legteljesebben ki tud nyúlni, ez nagyon jó hatással van a szívre.
2: Kada su pluća slobodna u svom potpunom kapacitetu, to je dobro i za slobodno širenje srca.
0: Definitely you will overcome the gastric trouble.
1: A gyomornedvek problémáit is megjavíthatod vele.
2: Potpomaže prevazilaženje želudačnih problema.
0: Also the acidity problem, because all digestion system begins to function again properly.
1: Ha túl sok savat termel a szervezeted, abban az esetben is sokat segít.
2: Uravnotežuje želudočnú kyselinu i probava počinje normálno raditi.
0: It supports your kidney function.
1: A vese működésre nagyon jó hatással van.
2: Potpomaže funkcie bubrega.
0: And it is said also it releases or cures the hemorrhoid problems.
2: Hemorrhoid.
1: Ja, aranje problémákra is jó.
2: I smanjuje probleme sa hemoroidima.
0: And this is effect of the Vajranadi.
1: Ez a Vajranadi hatása.
2: To se postiže učinkom Vajranadi.
0: It is connected from the big toe and second toe.
1: A nagy lábúj és a mellette lévő lábúj közötti koji, részt köti össze.
2: Koji se nalazi započinje između palca i drugog prsta na nozi.
0: It removes the tiredness. It gives you refreshment.
1: Eltünteti a fáradtságot, felfrissít.
2: Uklanja umor i osvežava.
0: Because your lower leg front muscles are stretched.
1: A láb alsó része kifeszített állapotban van.
2: Jer se istežu mišići nogu.
0: People who are doing some kind of sport, jogging, what you call running, long walk, playing footballs and so on, if they will sit in this posture, it will get quickly again, they will overcome the tension and they will feel more relaxed and regenerating the whole muscles.
1: Aki rendszeresen sportol, nagyon sokat fut, főleg joggol, focizik, Nagyon jó hatással van, hogyha ezt a gyakorlatot végzi, mert nagyon hamar ellazítja a lábakat.
2: Ljudi koji se bave sportovima napornog trčanja, na primjer futbala, njima će pomoći vajrasana jer će im osvežiti nožne mišiće.
0: It controls and harmonizing the heartbeat.
1: Kontrolálja és harmonizálja a szívverést.
2: Kontroliše i harmonizuje otkucaj srca.
0: It awakes your anahat chakra.
1: Felébreszti az anahat chakrát.
2: Budi anahata chakru.
0: It means the clarity and devotion.
1: És felébreszti az odaadást.
2: Donosi jasnoću i predanost.
0: And that's why when you go to mosque, or if you see that people in the mosque praying, they sit in vajrasana.
1: Tehát amikor egy mecsetbe mész, vagy amikor látod, hogy az emberek imádkoznak a mecsetben,
2: i zato vidite da ljudi u
1: vajrasanában ülnek.
2: Da ljudi u džamijama sede u vajrasani.
0: May they know or they don't know, but this is my explanation to this posture.
1: Lehet, hogy ők
0: that
1: ezt nem tudják.
0: They feel more relaxed, calm, and that they can express their devotion.
1: Lehet, hogy ők ennek nincsenek tudatában, lehet, hogy ez csak az én magyarázatom, de ezért érzik magukat sokkal könnyebben, és ez ébreszti fel az odaadásukat.
2: Možda oni toga nisu svesni, ali ovo je moje objašnjenje njima. Kad sede u vajrasani, osjećaju se opuštenijim i mogu lakše iskazati svoju devociju.
0: Also they said it improves your eyesight.
1: Azt is mondják, hogy megjavítja a szemet.
2: Također pospešuje látást. Vid.
0: This is a simple posture, but it has a very great effect on the physical level, mental level, emotional level.
1: Egy nagyon egyszerű pozitúra, és mégis nagyon jó hatású fizikai síkon, mentális síkon és érzelmi síkon is.
2: Ovaj jednostavan položaj sa velikim učinkom na fizičkom planu, emotivnom i mentalnom planu.
0: But those who have problem with the ankle joints or the heel, they should not sit in this posture.
1: Akinek problémája van a boka izülettel és vagy a sarkával, az ne üljön ebbe a pozícióba.
2: Ani oni koji imaju probleme sa skočnim zglobovima ili kolenima, ne bi trebali sedeti u vajrasani.
0: In that case you can use some small pillow or some small bank.
1: Ebben az esetben egy kis sámlit vagy párnát tegyél oda a sarkadra.
2: U tom slučaju možete koristiti manje jastuče ili manju klupicu na kojoj biste seli.
0: Also after the operation of the veins you should not do.
1: Visér operáció után szintén ne csináljátok.
2: I ne sedite u vajrasani nakon operaciju vena nogu.
0: These all good benefits takes place because our middle part of the body is completely relaxed and in its best position.
1: Azért van ilyen sok kedvező hatása, mert a törzs teljesen nyugodt és kiegyensúlyozott állapotban van.
2: Ovo se sve događa zato što je srednji deo našeg tela u veoma ugodnom i opuštenom položaju.
0: And many important organs are located in this part of the body.
1: És nagyon sok fontos belső
0: trunk of the body.
1: Helyezkedik el ezen a részen.
2: I svi ključni organi našeg tela su locirani baš u tom delu, u trupu.
0: Vajrasana, that's why we have chosen for Khatu Pranam the first posture, Vajrasana.
1: Ezért választottuk a Khatu Pranam gyakorlat sor első pozíciójának a Vajrasanát.
2: I zato smo izabrali ovaj položaj kao prvi položaj za Khatu Pranam.
0: Now, if you want, you can change your posture.
1: Hogyha úgy érzitek, akkor most változtassatok a pozíción.
0: Or if it is not difficult for you, remain seated in Vajrasana.
1: Hogyha nem nehéz, nem megterhelő, akkor maradjatok úgy.
2: Ako vam je položaj težak, možete ga promeniti, izađite iz Vajrasane, a ako vam je ugodan, ostanite sedeti.
0: So Vajrasana is advisable to do. And this is one of the posture which you can do immediately after eating.
1: Nagyon, nagyon tanácsos, nagyon hasznos evés után ebben a pozícióban ülni.
2: Vajrasana se preporučuje odmah nakon jela.
0: After eating, you sit minimum 5 minutes or 10 minutes in this posture.
1: Étkezés után 5-10 percig üljetek ebben a pozícióban.
2: Nakon jela sednete u Vajrasanu 5 do 10 minuta.
0: Any times a day you can repeat.
1: A nap bármelyik szakában megismételheted.
2: I to možete učiniti bilo kada tokom dana.
0: Also before meditation.
1: És meditáció
0: if you do 5 or 10 minutes this posture, remaining this posture, and after sitting in other meditation posture, you will feel very good and you will be able to do long time or sit in long time in meditation posture.
1: Tehát a meditáció előtt 5-10 percig ebben a pozícióban ülsz, aztán rendes meditációs pózba helyezkedsz, akkor nagyon hosszú ideig fogsz tudni úgy ülni.
2: Ako pre meditácie sedite 5 do 10 minuta u Vajrasani, bit će vam ugodno u meditaciji, posle u nekom drugom položaju moći ćete duže sedeti.
0: First you do half butterfly, full butterfly, and then sit few minutes in Vajrasana and then meditation. You will be able to sit long.
1: Először végezd el a fél pillangót mindkét oldalra, aztán teljes pillangót, aztán Vajrasana, és utána ülj meditációs helyzetbe.
2: Pre meditacije prvo uradite poluleptir, leptir, Vajrasanu 5 do 10 minuta i onda sednete u položaj za meditaciju, moći ćete sedeti duže.
0: There are three kind of movements or exercises in yoga.
1: Három fajta gyakorlat van, vagy mozdulatsor a jogában.
2: Postoje tri načina vežbanja ili načina kretanja u jogi.
0: One is dynamical movement.
1: Az egyik a dinamikus mozgás.
2: Jedno su dinamički pokreti.
0: That is done a little quicker.
1: Ez egy kicsit gyorsabb.
2: Oni se rade brže.
0: But not very quick.
1: Nem nagyon gyors.
2: Ali ne veoma brz.
0: So, dynamical movements are there for body warming.
1: A dinamikus mozgás a bemelegítésre való.
2: Dinamički pokreti služe za zagrevanje tela.
0: That your muscles are warm.
1: Hogy az izmok felmelegedjenek.
2: Zagrevanje mišića.
0: Morning when you wake up and you get up from your bed, you walk slowly.
1: Reggel, amikor fölébredsz, kiszállsz az ágyból, nagyon lassan mozogsz.
2: Kada ujutru ustanete iz kreveta, hodate polako.
0: You can't run immediately, stand, get up from the bed and run. If you cannot, you will fall down.
1: Nem tudsz azonnal futásnak eredni, amikor kilépsz az ágyból, mert elesnél.
2: Ne možete samo ustati iz kreveta i potrčati, pali biste.
0: But animals, they can.
1: Az állatok tudnak.
2: Ali životinje mogu.
0: The birds, they can.
1: A madarak tudnak.
2: Ptice mogu.
1: Repülni.
0: But for humans, it takes time till the muscles wakes up.
1: Az emberek esetében időre van szükség, hogy az izmok bemelegedjenek.
2: Ali za buđenje mišića čoveka treba nešto vremena.
0: So dynamical movements will wake up your entire body.
1: A dinamikus mozgás felébreszti az egész testet.
2: Dinamički pokreti će vam probuditi telo.
0: It will warm up your muscles.
1: Bemelegíti az izmokat.
2: Zagreće vam mišiće.
0: So you do few minutes, 5 minutes, maximum 10 minutes.
1: Tehát maximum 10 percig ilyen gyakorlatokat végezzél.
2: I takve vežbe izvodite 5 do 10 minuta.
0: The second is called stretching.
1: A második típus a nyújtó gyakorlatok.
2: Sljedeći oblik vežbanja je istezanje.
0: But too much stretching is not good for your ligaments.
1: Túl sok feszítés, vagy nyújtás azonban nem jó a izületi szalagoknak.
2: Ali pretjerano istezanje nije dobro za ligamente.
0: For many people, after long times or after certain years of age, they lose the balance to coordinate both legs or both hands or the movements.
1: Néhány ember, különösen bizonyos korban, vagy hogyha sokáig nem mozgott, elveszti az izületek rugalmasságát és az egyensúlyt.
2: Mnogi ljudi kako stare gube koordináciu nogu, ruku, ravnotežu.
0: Now you can sit again in Vajrasana.
1: Most újra üljenek azok, akik eddig nem ültek Vajrasanában.
2: Ponovo sesti u Vajrasanában.
0: And third one is called posture.
1: A harmadik pedig a különböző pozíciók.
2: A treći način su položaj.
0: And posture have more or a better effect on your body, mind and your emotion.
1: Ezek a különböző testhelyzetek hatnak legjobban a testre, a tudatra és az érzelmekre.
2: A položaj imaju najkorisniji utjecaj na vaše telo i um.
0: Therefore, I used to say there's no competition and no challenges.
1: Gyakran mondom azt, hogy nincs versengés és nincs kihívás.
2: I zato običavam da kažem da u jogi nema takmičenja niti izazova.
0: It's a natural process.
1: Ez egy természetes folyamat.
2: To je prirodan proces.
0: Now, let us say one example.
1: Hadd mondjak el egy példát.
2: Jeden primer.
0: Now, the modern technology have made immense of improvement or development.
1: Nagyon sok fejlesztés, fejlődés van a modern technológiában.
2: Savremena tehnologija napravila veliki napredak.
0: In one night or one 24 hours, they can build up multi-floors building.
1: Egy éjszaka vagy 24 óra alatt fel tudnak emelni vagy építeni egy sok emeletes házat.
2: Mogu preko noći podići višespratnu zgradu.
0: But in one night or in 24 hours they cannot grow this tree so big.
1: De egy éjszaka vagy 24 óra alatt sem tudják ezt a nagy fát így megnöveszteni.
2: Ali ne mogu preko noći izgraditi ovako veliko drvo.
0: To grow this tree has its discipline, its principles, and it has its time to grow.
1: Ahhoz, hogy egy fa ilyen magasra nőjön, annak megvan a maga fegyelme, meg a szükséges idő és az alapelvek.
2: Za izrastanje ovakog drveta potrebne su određeni principi, vreme i disciplina.
0: Similarly, yoga has the same principles because yoga is a natural way and therefore is a gradual benefit.
1: A jogának hasonlóképpen megvan a természetes útja és megvannak az alapelvei, sajátos alapelvei.
2: Tako je i joga utemeljena na prirodnim principima i njen razvoj je postupan.
0: It's slow but sure.
1: Lašu de bistoš.
2: Napredak je spor, ali siguran.
0: Therefore there is no side effect.
1: Ezért nincsenek mellékhatások.
2: I zato nema nus efekata.
0: And same thing is Ayurveda.
1: Ugyanaz az Ayurveda is.
2: Isto je sa Ayurvedom.
0: The effect of the Ayurveda medicine is a slow but it is sure without side effects.
1: Az ajurvédikus orvoslás hatása lassú, de biztos.
2: Utjecaj lekova iz Ayurvede je lagan, spor, ali nema nus efekata.
0: But in certain cases it doesn't help and we have to take what we call the allopathic treatment.
1: Néhány esetben nem segít, és akkor vissza kell térni a hagyományos gyógyszerekhez.
2: Ali u nekim slučajima ti lekovi ne pomažu, onda moramo uzeti alopetsku medicinu.
0: So when you have practiced your yoga in daily life exercises according to the system 3 years and then you adopt the postures, you will enjoy your life.
1: Ha már 3 éve gyakorlod a joga mindennapi életben gyakorlatait szisztematikusan, rendszerszerűen, akkor nagyon fogod élvezni ezeket a testhelyzeteket.
2: Ako odvežbate 3 godine kompletan sistem joga u svakom životu i onda odaberete položaj, prihvatite asane, uživat ćete u svom životu.
0: Once a week you should repeat particular chapter of the part of yoga and daily life.
1: Egyszer egy héten feltétlenül ismételjetek át a joga mindennapi életben egy szintjét.
2: Jednom tjedno biste trebali proći jedan stupanj sistema joga u svakom životu.
0: The rest of the days you can choose particular postures.
1: Más napokon kiválaszthatsz mindenféle testhelyzeteket más szintekről.
2: Ostali 6 dana izaberete određene položaje.
0: So Monday or Thursday.
1: Hétfőn vagy csütörtökön.
2: Ponedeljak ili četvrtak.
0: Or Sunday or Saturday.
1: Vagy vasárnap vagy szombaton.
2: Szombaton vagy nedelje.
0: One day you should do completely the first part. Next Sunday the complete second part, like this.
1: Tehát egy szombaton vagy egy vasárnap csak az egyes szintet gyakorold, a következő vasárnap csak a kettest, és így tovább.
2: Na primer jedna nedelje vi vežbate samo prvi stupanj, za 7 dana na taj isti dan vežbate ceo drugi stupanj i tako dalje.
0: So it doesn't come out of the rhythm.
1: Hogy ne gyere ki a ritmusból.
2: Tako ne ispadate iz ritma.
0: You know that if you are doing some sport or some kind of physical activities and if you don't do 5 days again you are like a beginner.
1: Tudjátok, hogy ha valamit sportoltok és mondjuk 5 napig nem gyakoroltok, akkor olyan, mintha most kezdenétek előről.
2: Vi znate i kako je u sportu, ako 5 dana ne vežbate ništa, vi ste ponovo početnik.
0: So if you want you can release yourself now from Vajrasana.
1: Hogyha kellemetlen Vajrasanában ülni, akkor...
2: Ako želite, možete promeniti položaj.
0: And you can stretch your legs towards the north or the south.
1: Vagy nyújtsátok ki a lábatokat.
2: I možete malo ispružiti
1: észak, i noge. Észak vagy dél felé.
0: Let's see now to the south, okay?
2: Ajmo sad svi prema jugu.
1: Dél felé.
0: Stretch your leg this side.
1: A bejárat felé, a kapu felé.
0: You see, many people still didn't remove their bags and things, and they are on the way.
1: Néhány ember még mindig nem vitte el a táskáját, és ez útban van.
2: Neki is újak nincs úklonili svoj dodatni
0: patiak. Good. So stretch your legs and try to hold your toes. What we call kind of Paschimottanasana.
1: Paschimottanasana következik.
0: Don't force yourself.
1: Ne erőltesd a testet.
0: If you cannot hold the toes, then hold your calf. If you cannot hold the calf, hold your knees. If you cannot hold your knees, then hold your stomach.
2: Ispružite noge i prihvatite nožne prste. Ako ne možete prihvatiti nožne prste, prihvatite skočne zglobove. Ako ne ni to, onda listove, ako ne ni to kolena, ako ne ni to, držite se za stomak.
1: Tehát, ha nem éritek el a lábujjakat, akkor a váddiba kapaszkodjatok, ha azt sem, akkor a térbe, ha azt sem, akkor a comba, ha azt sem, akkor a hasba.
0: And look to your toes, if you have nicely colored them or not.
1: Nézd meg, hogy a lábuj körmeid szépen ki vannak-e festve.
2: Pogledajte nokte na svojim nožnim prstima, jeste ih lepo izlakirali.
0: Of course, any time you can release, come little up and then again repeat. It's not a teaching in that way practicing. I'm just explaining some postures, that's all.
1: Természetesen, hogyha kellemetlen, akkor gyere fel, vagy emelkedj fel, aztán hajolj vissza újra. Nem akarok semmit erőltetni, csak szeretném elmagyarázni a testhelyzetek hatását.
2: Akkor vam je položaj težak, možete slobodno izaći iz položaja, malo se odmoriti i vratiti se u položaj. Mi sada ne podučavamo direktno, već ja samo malo šire objašnjavam.
0: When you hold your toes and you pull your toes towards your body, this is a contour pose of the Vajrasana.
1: Amikor, hogyha eléred a lábujjaidat, húzd magad felé őket, ez az ellen testhelyzete a Vajrasanának.
2: Kada u ovom položaju povlačite nožne prste i stopala nagore ka sebi, to je kontrapoložaj od Vajrasane.
0: And it is a your thigh muscles and calf muscles, now they are stretched.
1: A comb és a
0: vádlizmai, before they were pressed together.
1: A comb és a vádlizmai most kinyúlnak, az előbb össze voltak préselve.
2: Butni mišići i mišići lista koji su bili pod pritiskom u Vajrasani sada se istežu.
0: But if you are doing Vajrasana after eating, in that case don't do this counter pose after eating.
1: Tehát, ha étkezés után ülsz Vajrasanában, utána természetesen ezt a Paschimottanasanát ne végezd.
2: Ako radite Vajrasanu nakon obroka, nemojte raditi ovaj kontrapoložaj.
0: Time to time you can come up and then again repeat.
1: Néha-néha emelkedj fel, aztán újra hajolj vissza.
0: Individually, according to your feeling.
1: Egyénileg, ahogy érzed, ahogy jó.
0: no competition.
2: Zavisnosti kako se osjećate, možete individualno, pojedinačno, malo se odmoriti dok položaj, uspraviti se i ponovo se vratiti.
1: Ninč veršenj.
2: Ne takmičimo se.
0: And if you cannot, must not be.
1: Hoća nam tudo da stvigezni, akor ne činald.
2: I ako ne možete izvesti ovaj položaj, ne morate.
0: Very good.
1: Nagyon jó.
2: Odlično.
0: Now you can sit in a virasana.
1: És most üljetek virasanában.
0: That is another beauty.
1: Ez egy megint egy csodálatos szépség.
0: You can face to me towards me.
2: Sad možete sesti u virasanu.
1: Üljetek arccal felém.
2: Koja je posebna lepota. Okrenite se ka meni.
0: And virasana is done mostly in the forest.
1: A virasanát legjobb az erdőben végezni.
2: Virasana se uglavnom radi u šumi.
0: This is also a counterposer of the Vajrasana.
1: Ez szintén egy ellentétes testhelyzete a Vajrasanának.
2: Ona je također kontrapoložaj za Vajrasana.
0: Don't bend forward.
1: Ne hajolj előre.
2: Ne naginjite se napred.
0: Keep your leg more front and straight that you can touch the elbow, that's all. Elbow to the knee.
1: Tartsd a lábat egyenesen, könyököd a térden.
0: And your
1: hátad egyenes.
0: Chin is resting in the hand.
1: És az állat pedig a kezedben nyugszik.
2: Iskoračite nogo malo više napred, tako da možete mirno, lagano da spustite lakat na
0: this
2: koleno.
0: This is that you are ready to run or stand up or act anytime.
1: Ez a testhelyzet olyan, hogy bármikor fel tudsz belőle pattanni, és cselekedni, futni tudsz.
2: U tom položaju ste spremni za pokret, da krenete, potrčite svakog trena.
0: And to learn to endure certain pain in the body.
1: És arra is való, hogy megtanuld elviselni azt a fájdalmat a testben.
2: I da naučite izdržati bol u telu.
0: And you feel only because you are thinking now.
1: És csak azért érzed, mert hogy erre gondolsz.
2: A taj bol osjećate samo zato što na njega mislite.
0: When the plumber have to work somewhere down, then he's sitting 15 minutes in this posture and he don't know that he's making virasana.
1: A vízvezeték szerelő, amikor valamit alulról kell, hogy végezzen, ilyen pozitúrában ül 15 percig, és nem tudja, hogy virászanában ül.
2: U ovom položaju vodoinstalater sedi po pola sata, 45 minuta, radeći ispod lavaboa i nije ni svestan da sedi u virasani.
0: So you should concentrate on your aim, not on your body.
1: A célodra koncentrálj.
0: Body becomes instrument.
1: A célodra koncentrálj. És ne a testedre. A test egy eszközzé válik.
2: Koncentrišite se na svoj cilj, ne na telo. Telo je instrument.
0: And change.
2: Promenite nogu.
1: Lapčere.
0: So you should know that behind every posture there is a whole philosophy.
1: Tudnotok kell, hogy minden testhelyzet mögött egy egész filozófia áll.
2: Trebate znati da postoji filozofija iza svakog položaja.
0: Every postures have physical meaning.
1: Minden testhelyzetnek fizikai jelentése.
2: Svaki položaj ima svoj fizički smisel.
0: Emotional.
1: Érzelmi jelentése.
2: Emotivni.
0: Intellectual learning.
1: Intellektuális tanulási jelentése.
2: Intellektuálni, da nešto naučite.
0: Concentration.
1: Koncentrációs jelentése.
2: Za koncentráciu.
0: It's principle. It needs discipline.
1: Alapelveket, tehát ilyen jelentései vannak.
2: Upoznate
1: alapelveket követ.
2: Određene principe i disciplinu.
0: And you can do it.
1: És meg tudod csinálni.
0: That's good thing.
1: Ez egy nagyon jó dolog.
2: Dobra strana je, što vi to možete.
0: If you want, you can do it.
1: Ha akarod, akkor meg tudod csinálni.
2: Ako želite, možete.
0: And now sit on both toes and knees on the ground.
1: És most üljetek mindkét
0: lábon. Not in Vajrasana.
1: Nem Vajrasanában.
0: On the heels, sit on the heels, toes standing and
1: üljetek
0: knees on the
1: sarkatokra.
0: Ground.
1: Üljetek a
2: Sada sedite tako da su vam nožni prsti na podu, vi sedite na petama. Nije vajrasana, već sedite na petama, oslonjeni na nožne prste.
0: Mental power. We can train our mental power. But it needs lots of work and discipline.
1: Tudjuk fejleszteni a mentális erőt, de ennek nagy, ehhez nagy fegyelemre van szükségünk.
2: Mi možemo raditi na svojoj mentalnoj snazi, ali to traži mnogo discipline i rada.
0: There was a yogi.
1: Volt egy jogi.
2: Bio jedan jogi.
0: Living in Prague.
2: Koji žive u Pragu.
1: Pragában élt.
0: And he was a world famous photographer also.
1: On, és egy világhírű fotós volt.
2: I on je bio veoma poznat fotograf.
0: His name was Drittikol.
1: Drittikol volt a neve.
0: Drittikol. Yeah.
2: Njegovo ime bilo Drittikol.
0: And he was very great, had a very great mental power.
1: Csodálatos. Yogi.
2: Imao veliku mentalnu snagu.
1: Mentális ereje volt.
0: He died, let's say, about 60 years ago.
1: Körülbelül 60?
0: Yeah, approximately 50-60 years.
1: 50-60 évvel ezelőtt halt meg.
2: Umro je pre 50-60 godina.
0: One day he was cutting grass in his garden.
1: Egy nap füvet vágott a kertjében.
2: Jednog dana kosio travu u svom vrtu.
0: And he injured his hand.
1: És megsebesítette a kezét.
2: I povredio ruku.
0: And had a very deep cut.
1: Nagyon mély volt a seb.
2: Duboko se posekao.
0: And begins to blood, of course, blooding.
1: És elkezdett nagyon vérezni.
2: I ruka je krvarila.
0: So he looked on his hand.
1: Oda nézett a kezére.
2: On je pogledao ruku.
0: And he said, no, I don't want this.
1: Azt mondta, nem, nem akarom ezt.
2: I rekao, ne, ja ovo ne želim.
0: And with his mental concentration, he made a kind of tratak. And the whole wound disappeared.
1: Nagy mentális erejével egy bizonyos fajta tratakot végzett, és az egész test, vagy az egész vágás eltűnt.
2: I kroz njegovu mentalnu snagu, kroz tratak na tu ranu, rana se odjednom zatvorila.
0: Bleeding stop.
1: Megszűnt a vérzés.
2: Krvarenje je prestalo.
0: Skin came again together.
1: A bőr összezárult.
2: Rana se zatvorila.
0: That is called a mental power, mental training, through tratak.
1: Ez az igazi mentális erő.
2: To je mentalna snaga kroz tratak.
0: Now, this is also a proof that Western people also can become perfect in yoga. And that's why I'm teaching you, otherwise I will not teach you.
1: Ez is egy bizonyíték arra, hogy a nyugati ember is tökéletessé tud válni a jóga gyakorlásával.
2: I to je dokaz,
1: ezért tanítalak benneteket.
2: De ljudi na zapadu mogu biti savršeni u jogi, zato vas i podučavam.
0: So discipline is very important.
1: Tehát a fegyelem nagyon fontos.
2: Ono što je bitno je disciplina.
0: And practicing.
1: És a gyakorlás.
2: I vežba.
0: Try one thing. Don't change.
1: Próbálj egy dolgot, ne változtass.
2: Próbálj jedno, ne menjajte.
0: And become

0: perfect in one.
1: Létöke, vajtökéletessé egy dologban.
2: Postignite savršenstvo u jednome.
0: Guruji said in satsang always.
1: Guruji mindig azt mondta a satsangon.

0: the mental power, understand the mind, direct your mental power to one point, practice tratak, hat yoga kriya.
1: Hogy megértsd a mentális erőt, hogy ez miben rejlik, ehhez gyakorold a koncentrációt, a tratakot.
2: Usmerite svoj um, razvite koncentráciu, mentalnu snagu kroz tratak, yoga kriya.
0: But you must have discipline. Otherwise you will not mastery.
1: De fontos, hogy legyen fegyelmed, mert különben nem tanulod meguralni.
2: Ali on zato treba disciplina, inače ne možete ovladati.
0: If it is said don't eat garlic, then even don't touch the garlic.
1: Hogyha azt mondják, hogy ne egyél fokhagymát, akkor meg se érintsd a fokhagymát.
2: Ako je rečeno ne jedi češnjak, beli luk, nemoj ga ni dodirnuti.
0: If it is said you sell or you can eat garlic, then eat garlic as much you like.
1: Ha azt mondják, hogy egyél olyan sok, hogyha egyél fokhagymát, akkor egyél olyan sok fokhagymát, amennyit csak tudsz.
2: Akkor rečeno, jedi češnjak, onda ga jedi, koliko god želiš.
0: So there are many, many disciplines.
1: Nagyon sok alapelv van.
2: Postoje brojne discipline.
0: I told, move all extra things what is beside you lying. Half of people didn't follow.
1: Ugye megmondtam, hogy távolítsatok el minden felesleges holmit az utatokból. A fele az embereknek nem tette meg.
2: Ja sam rekao uklonite sve stvari osim vaših prostirki. Polovina to nije uradila.
0: Now, knees up.
2: Sad i kolena gore.
1: Emeljetek fel a térdeket.
0: Sitting on the toes, on the heels.
1: Üljetek a lábujjakra.
0: And stretch your hands sidewards.
1: És nyújtsátok ki oldalra a kezeket.
2: Beszélite rúkjó stránu.
0: This will teach you how to levitate.
1: Ez megtanít arra benneteket, hogy hogyan levitáljatok.
2: Ovo će vas naučiti levitáciji.
0: But you have to stand the hours and hours a day. Sit like this.
1: Persze több órát kell ahhoz ilyen pozícióban ülnöd egy nap.
2: I u ovom položaju, zato morate provesti sate dnevno.
0: And when you levitate, it will go up. Try, levitate now, come up. Stand up.
1: Próbálj meg levitálni.
0: Yes.
1: Állj föl.
0: Oh my God, everyone levitated except me.
2: Ustajemo, eto,
1: mindenki levitál, csak én nem.
0: And hands up. Stray sidewards.
1: Jól nyújtsd ki.
0: Try to fold complete the palms.
1: A tenyereket tedd össze, teljesen nyújtózkodj.
0: And straight hand sidewards.
1: És most lassan le.
2: Spustamo ruke.
0: And down.
2: Skroz dole.
1: És teljesen.
0: In the front, inhale.
1: Most elől emeld a karokat,
0: and
1: és lélegezz
0: be. And again sit on the heels slowly.
1: Tedd össze a tenyereket, és szép lassan ereszkedj le a sarkadra.
2: Sastavljenih dlanova, ispruženih ruku, polako sedaš u čučanj.
0: And hands on the shoulders.
1: És most tedd a kezeket a vállakra.
0: And make the shoulder rotation.
1: És most vállkörzés.
2: Prsti keep the balance. Krúzsimo ramenima.
1: Előre. Próbáld megtartani az egyensúlyt.
0: And other directions.
1: És a másik irányba, ellenkező irányba.
2: Krúzsimo szupratnom szmer.
0: And place hands on your waist.
1: Helyezd a kezeket a csípőre.
2: Ruke na kukove.
0: And stretch one leg in the front.
1: És most nyújts ki az egyik lábadat előre.
0: In the air.
1: A levegőben.
2: I sad podigni u zrak jednu nogu, ispriženo.
0: Okay, tomorrow.
2: Počnemo sutra.
1: You'll bite hole now.
0: We were speaking before noon about mantra.
1: Délelőtt a mantráról beszéltünk.
2: Prepodne smo govorili o mantri.
0: And developing the mental willpower. Or mental power.
1: És a mentális erő, az akaraterő gyakorlás fejlesztéséről.
2: O rozvíjanju mentálne snage volje.
0: Every posture has some

0: connection to the supernatural powers.
1: Minden egyes kitartott testhelyzetnek van valami kapcsolata a természet feletti erőkkel.
2: Svaki položaj ima neku vezu sa nadprirodnim silama.
0: And that is elements, that is prana.
1: És a különböző elemekkel.
2: A to sú elementy, to je prana.
0: That's God, which is in everything, the formless.
1: Mindenhol Isten van jelen.
2: To onaj neuobličeni Bog koji je u svemu.
0: And the human mind is capable to influence or to attract or to mastery those supernatural powers.
1: Az emberi tudat alkalmas arra, hogy ezeket a természet feletti erőket uralja.
2: A ljudski um je u stanju da ovlada, da privuče te sile.
0: When that person cut his hand with some garden tool, and within 1 minute he said, no, I don't want this, and he looked with his tratak, concentrated eyes, and blooding stopped, and skin healed immediately. That's it.
1: Amikor ez az ember elvágta kezét, és koncentrált nagy mentális erejével arra bizonyos sebre, az a seb eltűnt, nyom nélkül.
2: To je primjer ovog čovjeka koji se posekao baštenskim alatom i za jedan minut trataka zatvorio je posekotinu.
0: There's one man who was living in Kailas, one pandit, he told me the story, perhaps he gave the interview in the camera.
1: Volt egy pandit a Kailas hegységben, adott egy interjút is.
2: Bio jedan pandit koji je živeo u Kailasu i ispričao jedan primjer, verovatno u kameru.
0: Not bandit, yes, pandit.
1: Nem bandita, hanem pandit.
2: On nije bio bandit, već pandit.
0: A brahmin, a learned person.
1: Egy brahmin.
2: Brahmin, obrazovan.
1: Egy tanult ember.
0: Guru Nanak Sahib said in his bhajan, in last strophe.
1: Guru Nanak mondja egyik bhajanjának az utolsó sorában.
2: Guru Nanak kaže u svom bhajanu poslednjoj strofi.
0: Jaise pandit ved bhi hina. If one is call himself pandit but have no knowledge of the Vedas, then is not a pandit.
1: Hogyha valaki panditnak hívja magát, de nincs védikus tudása, akkor az nem pandit.
2: Kaže, pandit koji nema znanje Veda, nije pandit.
0: So that Panditji told me that Devapuriji had some kind of blaster on his calf.
1: Ez a pandit a Kailas hegységben mondta el, hogy Devapuriji-nak volt valami kötés a vádlián.
2: On mi je rekao da je Devapuriji imao nekakav plih na mišiću lista.
0: And was a lot of infections and it was spreaded near the whole calf muscles.
1: És az egész vádliát befették mindenféle elfertőzött sebek.
2: I da se to jako inficiralo i zahvatilo ceo list.
0: And there was a lot of mucus inside.
1: Nagyon gennyes volt.
2: I bilo je puno gnoja.
0: Nowadays doctor will tell it's a cancer.
1: Azt mondaná most egy orvos erre, hogy elrákosodott.
2: Današnji lekari bi to nazvali rakom.
0: The Panditji, he said he was about that time 6-7 years old.
1: Azt mondja a pandit, hogy ő akkor olyan 6-7 éves körül lehetett.
2: Panditji tada imao 6-7 godina.
0: He went with his father to Devapuriji.
1: Az édesapjával elmentek Devapurijihoz.
2: On je posetio si Devapurijija zajedno sa svojim ocem.
0: About 200-300 meter distance between ashram and his house.
1: Körülbelül 200-300 méterre laktak az ashramtól.
2: Jer je on živeo na 200-300 metara daleko od ashrama.
0: And the father of Panditji told Devapuriji, Gurudev, why don't you take some Ayurveda or some medicine or treatment? It disturbs you and it, I think, must be very painful.
1: A panditnak az édesapja megkérdezte Devapurijit, hogy Gurudev, miért nem mész el az orvoshoz? Miért nem használsz ajurvédikus gyógyszereket? Biztos, hogy nagyon zavar ez téged.
2: I njegovi otac rekao si Devapuriji, Gurudev, zašto ne uzmeš neki ajurvedski lek ili neki drugi lek, to mora biti veoma bolno.
0: And Dev Puriji smiled.
1: Dev Puriji elmosolyodott.
2: Dev Puriji se nasmešio.
0: He said, okay, Pandit, if it disturbs you, then I will get rid of it.
1: Jól van, Pandit, hogyha ez téged zavar, akkor eltüntetem.
2: Se Dev Puriji mi odgovorio, u redu, Pandiji, ako ti to smeta, ja ću ga se otarasiti.
0: And what Dev Puriji begin to do, Dev Puriji had his sword. Sword? Yes. A sword.
1: Dev Puriji-nak volt sword. Dev Puriji-nak volt egy kardja.
2: Se Dev Puriji ima svoj mač.
0: And he begins to peel away his whole calf.
1: És
0: his skins and muscles and everything.
1: Lehámozni a vádliát, a bőrét, az izmokat, mindent.
2: I on je uzeo tada taj mač i počeo da struže, da oceca i da struže i kožu i mišiće sve sa lista.
0: From the knees till the ankle joint. You could see only the bones and veins, that's all, nothing else left.
1: A tértől kezdve le egészen a bokáig, a végén már csak a csontok voltak és a vérerek.
2: I on je potpuno ostrugao mišić lista, tako da ostala samo kost i vene.
0: And they said when they were looking, they were completely shocked. Their breath stopped, you know.
1: Amikor apa és fia ezt látták, teljesen sokkos állapotban kerültek.
2: Oni njegov otac su bili totalno šokirani, bez daha.
0: When doctor comes with a long injection to take something from your lungs or from the liver something, only from injection we have fear, you know.
1: Amikor az orvos közelít feléd egy hatalmas injekciós tűvel, hogy egy mintát vegyen a tüdőből vagy a májból, akkor az nagyon-nagyon félelmetes.
2: Vi znate kako se mi uplašimo samo velike injekcije kad lekar priđe s njom.
0: And Dev Puriji took his turban, or no, his shawl, here even shawl, and wrapped round the whole calf.
1: Dev Puriji levette a turbányát, letekerte a turbányát, és betekerte a sebet.
2: Dev Puriji uzeo svoj šal i njime omotao celu nogu.
1: Vádlit.
0: And these people went away.
1: A apa és fia elmentek.
2: A oni su otišli.
0: Next day they came back again.
1: Másnap visszatértek Dev Purijihoz.
2: Sljedećeg dana su se vratili.
0: So Dev Puriji stretched his leg and he opened this bandage what he did and what they see. Complete healthy calf with the skin and muscles and hair and everything there.
1: És amit apa és fia látott, az egy teljesen épp vádli, minden izommal, mind bőr és szőr rajta.
2: Kad su oni došli sljedećeg dana, se Dev Puriji odmotao nogu i oni su mogli vidjeti potpuno zdravu nogu sa kožom, mišićima i čak dlačicama.
0: And Dev Puriji said, Pandit, are you happy now?
1: Dev Puriji megkérdezte a panditot, Pandit, boldog vagy most?
2: I se Dev Puriji je pitao pandita, Pandiji, jesi sad sretan?
0: Of course, only Dev Puriji can do.
1: Természetesen, ez csak Dev Puriji tudja megcsinálni.
2: Tako nešto može samo si Dev Puriji.
0: We are not able to heal a pimple of our cheek in one night.
1: Még egy pattanást sem tudunk egy éjszak alatt meggyógyítani.
2: Mi ne možemo izlečiti ni bubuljicu sa obraza.
0: But these are the mental powers which can influence, manipulate the elements, the cosmic powers to function, to work, to affect your body, mind, consciousness and so on.
1: Ez az a mentális erő, amelyik uralma rá tudja vonni a kozmikus elemeket, és ezzel
2: to je mentalna snaga koja može uticati, uplivisati kosmičke elemente da potpomognu funkcije vašeg tela, uma i duše.
1: Ami hatással van a tudatra.
0: Therefore, every postures, every exercise in yoga and daily life which I try to put in, I thought very much over. It's the whole philosophy I put it in.
1: Minden egyes testhelyzetet.
0: The cosmic science.
1: Minden egyes testhelyzetet, amikor a joga mindennapi életben rendszert felépítettem, nagyon átgondoltam, és mögötte filozófia van, kozmikus tudomány.
2: Zato i za svakog položaja joge svakom životu, u kome sam dobro razmislio, stoji kosmička nauka.
0: But These postures are not created by me.

0: De ezeket a testhelyzeteket nem én találtam ki.
1: Ali ja nisam stvorio te položaje.
2: This is the very rich heritage, ancient, rich, spiritual heritage of India, which yogis left for the entire mankind.
0: Ez India ősi spirituális hagyománya, amit az egész emberiségre hagyott.
1: Jogu su nam ostavili drevni jogi i mudraci za dobrobit celog čovečanstva, kao nasljeđe.
2: Every posture, every asanas, no one has copyright for it.
0: Senkinek nincs szerzői joga egyik asanára sem.
1: Niko nema copyright na sane, na položaje.
2: But question is this, if you understand, if you realize, and if you put them together, how to do, that's it. That is different master's work. Like this also I try to work to put some postures in some orders.
0: A legfontosabb az, hogy te magad megvalósítsd ezeket a testhelyzeteket, te magad uralni tud ezeket a testhelyzeteket. Különböző mesterek különbözőképpen foglalják őket rendszerbe.
1: Ali suština je u tome kako ćete vi razumeti te vežbe, kako ćete ih primeniti. To je razlika između onog majstorskog što je dato kao raspored vežbi u ovom sistemu.
2: I was 11, 12 years when I came to Guruji and met him. That time he told me some kriyas, some exercise, something. Not very in detail, but he told me, do this, how you can do it or if you can manage it. The asanas, Guruji were doing every day, 15 minutes headstanding, as long as I can remember, till he's 73 years, age of 73 years, he used to do his headstanding.
0: 11-12 éves koromban, amikor először mentem Gurujihoz, vagy először adott nekem különböző kriákat, azt mondta, ezeket végezzem. Ő maga, Guruji, 73 éves koráig, ahogy visszaemlékszem, minden nap 15 percig állt fejen.
1: Kada sam kao dečak došao kod Holy Guruji-a, on mi je dao neke krije i rekao probaj i uradi kako možeš i koliko možeš. Što se tiče samog Guruji-a, ja se sjećam da je do svoje 73. godine svaki dan radio 15 minuta stoji na glavi.
2: Doesn't matter when he went to sleep, how tired he was, 3:30 he was waken up.
0: És teljesen mindegy, hogy hol érte az éjszaka, hogy hova utazott, hogy mikor feküdt le, 3 vagy 3:30-kor mindig fel kell.
1: Bez obzira da se nalazi i koliko da je bio umoran, on bi ustajao u 3:30.
2: And as a young boy, you know, first time when suddenly I woke up and I saw my God, what is Guruji doing? Why he's hanging upside down?
0: Amikor kisfiúként először megláttam, hogy Guruji fejen áll, megijedtem, nem tudtam, azt hittem, hogy lóg valahonnét lefele Guruji.
1: I kad sam se ja kao dečak budio u 3 izjutra i video Guruji-a, pitao sam se šta ovaj čovjek radi na opačke.
2: Neti, dauti, all he used to do.
0: A netit is és a dautit is rendszeresen végezte.
1: On je radio i neti i dauti.
2: There was one swami, one yogi in Jaipur. Swami Anandananji.
0: Volt egy swami, egy yogi, Swami Anandananji, Jaipurban.
1: U Jaipuru živio jedan yogi, Swami Anandananji.
2: And often Guruji used to go there with me and they were discussing about all kriyas and this and that. And Guruji used to bring from there sutra neti and sutra dauti and neti pot for his personal use.
0: Elmentünk gyakran hozzá Guruji-val, és különböző kriákról beszélgettek, és sutranetihez, és ezekhez a dolgokhoz hozott eszközöket magának.
1: I Guruji je sa mnom bio više puta u tom ašramu, njih dvojica bi sedeli i diskutovali o raznim hatha yoga krijama. Guruji bi tamo uzeo cevčice za sutraneti, posude za djalaneti i koristio ih i lično.
2: So he taught me how to do chakrasana and then get up from the chakrasana by without lying again on the back, many things. So it began my training.

0: Began with Guruji from very early age.
1: Megtanította arra, hogy hogyan vegyen fel a csakrászanát, hogy hogyan jöjjek ki belőle az ágyból való fölkelés előtt. Nagyon sok mindent megtanított nekem.
2: Guruji me učio kako dođem u čakrasanu, kako da izađem iz nje. Moj trening sa njime počeo u vrlo ranim godinama.
0: Once Guruji made a bhajan for nearly 400 postures.
1: Egyszer Guruji írt egy bhajant körülbelül 100 testhelyzetről.
2: Jedan me Guruji napisao bhajan o gotovo 100 položaja.
0: It was in 84 or 83 or something like, or 80. And it was so many bhajans, and there once came a crazy sadhu. So Guruji was not there, and he burned everything.
1: 80-ban, 83-ban, 84-ben történt. Guruji-nak ez egy kis füzetben volt. Voltak ezek a bhajanok, és jött egy őrült sadhu, és elégette mindet.
2: To je bila jedna podeblja sveska sa Guruji-im bhajanima o asanama. Jednog dana Guruji nije bio tamo, došao jedan ludi sadhu i sve to spalio.
0: Because the sadhu was cooking and he wanted to make fire and fire was not burning, so he used this bhajan book for the used newspaper, you know.
1: A sadhu ételt, tehát főzött, és nem volt elég fa, és ezt a kis könyvet használta tüzelőnek.
2: Trebao nešto da skuva i pošto nije imao čime da potpali vatru, koristio je listove iz te sveske, bhajan sveske.
0: It's a pity.
1: Nagy baj.
2: I to je velika šteta.
0: And the bhajan was Brahma Murta. He was singing, Utho jago bhaiya Brahma Murta a gaya. It was very nice, but a little bit I remember. Pehle snan karo phir sirsasan mein jag jao. As there was many, many nice bhajan, I don't remember completely, but it was very, very nice. The whole day program was described.
1: Egy egész napi program le volt írva ebben a hosszú bhajanban, és a Brahma Murtával kezdődött.
2: Ja se sećam samo par strofa koja bi Guruji običavao da peva, došla je Brahma Murta, vreme je za Shishasanu, ali Guruji bi to pevao, međutim, ostalo je sve nestalo.
0: Like Mahaprabhuji made a bhajan for the little children, for the school. A beautiful bhajan.
1: Mahaprabhuji
0: is... What the children should do.
1: És írt egy gyönyörű bazsant az iskolás gyerekeknek, hogy mit kellene nekik
0: végezni. Vidya padne me man lagaya karo. You should concentrate for learning.
1: Indiában ezt így hívják, hogy a tanulásra koncentrálj.
2: Guruji je napisao te bazsane za ceo dnevni raspored vežbanja, kao što je Mahaprabhuji napisao uputstvo za školsku decu kako da steknu znanje.
0: So the science of yoga is a very, very old.
1: A joga tudománya nagyon ősi, nagyon régi.
2: Nauka joga je veoma drevna.
0: And Mahaprabhuji wrote the bhajan about yoga nidra.
1: Mahaprabhuji írt egy bhajant a yoga nidráról.
2: Mahaprabhuji napisao bhajan o yoga nidri.
0: Yogi jano ki yoga nidra virla sant jan jani hai. And this bhajan is nearly 170 years old.
1: Ez a bhajan majdnem 170 éves.
2: A taj bhajan ima gotovo 170 godina kako je nastao.
0: And if Mahaprabhuji would, only he could write the bhajan if he know about the yoga nidra. And how scientifically he wrote. It's a very high kriya yoga techniques in the yoga nidra bhajan of Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji csak úgy tudta ezt leírni, hogy ő maga pontosan tudta, ismerte a yoga nidrát.
2: On je napis, mogu
1: da napisati... Ez egy nagyon tudományos bhajan.
2: Taj bhajan samo ako je poznavao yoga nidru. Tu je opisana veoma visoka tehnika hatha yoga krije.
0: Therefore, one great sadhu, Saint Achalaramji Maharaj said, Pursharat bina na paave dunya mein cheez koi. Without trying, working, you can't get anything in this world.
1: Achalaramji mondta, hogy próbálkozás és gyakorlás nélkül nem kapsz meg semmit az életben.
2: Zato je Achalaramji napisao, bez napurnog rada ništa ne možeš steći u ovome svetu.
0: Therefore, according to all these bhajans and books and Upanishads and many other yoga books which I read, I looked in it and I thought, I consulted with many people and put this system together.
1: Ezekből, az ősi könyvekből, nagyon sok könyvből, mindenféle konzultációkkal, a szerzőkkel, raktam össze ezt a nagy rendszert.
2: I kad sam prošao kroz sve te joga spise i konsultovao se sa brojnim ljudima, sastavio sam ovaj sistem.